0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2025. május 29-e péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Petak je 29. svibnja, a vi pratite jutarnji program na hrvatskom jeziku koji traje sve do 10 sati. I ovoga jutra donosimo najvažnije vijesti i događaje iz života Hrvata u Mađarskoj, Hrvatske i susjednih zemalja uz zanimljive razgovore, kulturne teme i glazbu. U današnjoj emisiji ostalom bit će riječi o tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Osvrćemo se i na monodramu Jone Zupković izvedene u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Vodimo vas na otvorenje izložbe Druga strana obale u Budimpešti. Donosimo reportažu s nastupa grupe Mejaši u Pomurju, te najavljujemo brojne kulturne, folklorne i glazbene programe koji nas čekaju ovih dana. Sa vama su danas novinarska ekipa Bernetta Blažetin Tomofuri i Andrija Pavleković, a za ton je zadužen Norbert Out. Ugodno jutro i ostanite uz program na hrvatskom jeziku.

A bezenyei római katolikus templom harangját hallották. A község lakóinak mintegy kétharmada vallja magát horvát származásúnak. A látogatónak érdemes egy kis időre megállni a temetőnél, ahol a sírkövek feliratai egy anyaországtól elszakadt kis népcsoport identitás keresését, nyelvéhez való ragaszkodását és sajnálatos asszimilálódását tükrözik. A településen aktív egyesületi és kulturális élet folyik. A falu legrégebbi házában a horvát kultúrához való ragaszkodás jeleként gyűjteményes kiállítás látható. A hagyományápolás szép bizonyítéka a 30 tagú felnőtt Jorgován énekkar, valamint az ifjúsági ének és néptánc együttes. A község nyugati határában emelkedik a 18. század elején

Az orgona egy pozsonyi orgonakészítő mester, Vincent Muszny munkája. Jelenleg a templomnak két harangja van, nagy és kis harang. A nagy harang Zeltenhofer Frigyes harangöntő gyárában készült Sopronban 1922-ben. Súlya 407 kiló. A kis harang szétrepett, ezért 1974-ben újra öntötték. A munkálatokat idős Gombos Lajos őrbottyányi harangöntő végezte, súlya 41 kiló. A toronyórát Isten segítségével Graf Leitner Lőrinc és családja, valamint Mainz János bécsi lakosok ajándékozták szülőfalujuknak. A templom bejáratának homlokzatán két oldalt Szent Mihály és Szent Florián embernagyságú szobrai láthatók, melyeket Faragó János soproni kőszobrász restaurátor készített.

0: A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Horváth Éva. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
2: Mai műsorunkban a Paramiszi társulatot mutatjuk be, amely azzal a céllal jött létre, hogy a magyar és cigány népmeséket minél több gyerekközönséghez eljuttassák. Műsoraikban kizárólag a magyar és cigány népmese néphagyomány és szokások feldolgozásával foglalkoznak. Olá József és párja Oláné Csercsics Ivett táncosok szinte családi társulatként működve a legkisebb településre is elviszik előadásukat határon innen és túl.

0: Iveta társulattal most Turán vagytok. Mit adtok most elő?
1: Ahonnan mi érkeztünk, Varsányból, Nógrád megyéből, ott ért Belki János.
2: Mondja Oláné Csercsics Ivett előadó művész.
1: Egy nagyon híres mesemondó, és az ő egyik mesét, egy cigány mesével érkeztünk ma ide a Csürdöngölőbe.
0: Tulajdonképpen egy családi társulat, lehet mondani?
1: Én, a férjem, a lányom, esetenként a lányaink és a fiam is, illetve egy régi tanítványunk, aki kisgyerekkora óta nálunk nevelkedett, táncot tanult. Mi néptánc oktatók vagyunk, magyar néptáncot tanítunk Széchenyben, most már közel 20 éve, és hát kineveltünk sok-sok hivatásos táncművészt is, többek között Csabit, aki a társulatunk tagja, és a lányainkat. És aztán az élet úgy hozta, hogy ők hazaérkeztek Széchenybe, befejezték a hivatásos táncművész pályafutásukat, és akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy valami olyat kellene létrehoznunk, ami számunkra is kihívás, amit nagyon szeretünk csinálni, és aminek azért van valamilyen nagyon fontos üzenete is a mai világban. Valami sárkány fogva tartja a királylányt, is hallottátok?
3: Igen.
1: Hát akkor én elmegyek és legyőzöm azt a sárkányt, megmentem a királylányt.
4: Jár szerencsém a bitmuska!
1: S lehet, hogy király leszek.
4: Isten
1: a testvéremet is megtalálom. Jaj, köszönöm, drága testvérem, az útbaigazítást!
4: Isten áldjon, bitmuska!
1: Egy életem, egy halálom. Én bizony megpróbálom.

0: Nyertünk egy pályázaton a Csóri programon keresztül, és az a célkitűzésünk, hogy hátrányos helyzetű településekre és gyerekeknek is el tudjuk juttatni ezt a mesét, ezt a küldetést.
1: Mondja Olá József előadó művész.
0: És erre most nyertünk, hála Istennek, úgyhogy most Nógrád megyében nagyon sok helyre el tudjuk vinni egy tanéven keresztül a mi mesénket.

0: most a Széchenyben vagyunk, abban az utcában, ahol felnőttél.
1: Bizony.
0: Milyen gyerekkorod volt itt?
1: Jó, én szerettem itt lakni. Mai napig is nagyon dolgosak a szüleim. Akkor még jártak gyárba dolgozni, apu muzsikált mellette. A kertet művelik, precíz emberek ilyen szempontból, és minket is erre neveltek.
0: Mikor Ivettel megismerkedtél, összeházasodtatok, akkor ide költöztetek? Itt kezdődött a közös életetek.
1: Igen.
0: Mit gondolsz neked, honnan jött ez a tánc szeretete, vagy a zene szeretete?
1: Tudod mit? Lehet, hogy azon a dologban, hogy én akkor születtem, amikor a tánc világnapja van. Ugyanazon a napon, április 29-én. Remélem, hogy innen.

0: Milyen gyerek volt ő? Látszott rajta, hogy majd ilyen táncos vagy művész ember lesz?
1: Csak az az igazság, hogy ő nem a tánc lett volna nekem mindene, hanem édesapám tanította klarnétozni.
2: Mondja Oláh József.
0: És jó klarnétosos?
1: Nagyon-nagyon gyönyörű, kristály, tiszta fújása volt.
0: Ügyes gyerek volt.
1: Belépett a táncba, sikta.
0: Önöknek mennyi gyerek van?
3: Három. Két fiú, meg egy lány.
2: Mondja Oláh Józsefné.
3: A Józsi hat éves volt, mikor elkezdte a táncot. Elmentem vele, beiratkozott, és onnantól fogva nagyon szerette. Van olyan idős néptáncos, Őze Jancsi, tetszett neki Józsi, hogy jó táncol, elvittem magával Salgó Tarjánba, Nógrádiban. És onnantól már mindig ment, külföldökön ment.
0: És mennyi unoka van önöknek?
3: Nyolc unoka van. Józsinak a gyerekei, a unokám mind tanultak, táncosok.
0: Szóval jönnek ebédelni, vagy jönnek gyerekek, ebédelni. Unokák?
3: Igen.
0: Miket szerettek enni? Mi a kedvenc?
3: Bodakot, a cigánybodakot nagyon szeretik. Az nekik a mindenük. Eszterke Pozsonyba jár a középső unokam, és mondja, mama, sütöl bodakot, viszek magamnak.
4: Mama, itt az Eszter.
3: Itt van az Eszter?
0: No, mama, itt van.
3: Jaj, nekem szép lányom.
0: Hello, szia! Mit próbáltok most? Milyen fellépésed lesz?
5: Most egy drámapedagógiai projekten dolgozunk. Igazából a téma az arról fog szólni, hogy vannak magyar családok, vannak cigány családok és vannak szlovák családok, és hogy a három fiatal a három családba hogy tud érvényesülni Pozsonyba, a nagyvárosba.
0: Most ünnepekre azért haza tudsz jönni?
5: Igen. Most lesz egy hosszú szabadságom, december 10-ig dolgozom, aztán egy hónapig otthon tudok lenni a családommal.
0: És a mamáiknak mit üzennél? Itt vannak itt mellett.
5: Nagyon-nagyon szeretem őket, és nagyon sokszor kufívom őket. Aztán nem sokára megyek haza, és főzheti nekem a töltött káposztát, meg a bodakot sütheti.
1: Jó, gyere!

0: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia Józsi!
2: Szia Józsikám!
0: Szia Józsi!
3: Szia, jó reggelt!
0: Újabb előadás?
3: Újabb nap, újabb feladat, most egy foglalkozásra megyünk. Jó,
0: hol
3: először
0: vagyunk most?
3: Magyar Gécben vagyunk, a Magyar Géc Jóviba jövünk. Van egy ECOPOS pályázata a Széchenyi kistérségnek, és ezen belül művészeti nevelést tartunk több településen. Hát ma Magyar Géc a soros először, úgyhogy
0: igen,
3: szerintem a gyerekek már nagyon várnak minket.
0: Tanítottál annak idején, ugye óvodában is, iskolában is.
2: Művészetiskolán belül jártam ide az iskolába, a faluba. Hosszú éveken keresztül táncot és néphagyományokat tanítottam. És érdekes különben az egyik dadus néni, aki most itt dolgozik az óviba, őt még tanítottam az iskolába.
3: Mi jöttünk hozzátok játszani. Jó? Ügyesen.
0: Mennyi gyerek jár ide önökhöz?
4: Jelen pillanatban 26 fővel működünk, ilyen alacsony létszámunk az elmúlt időszakban nem volt, de most így alakult.
5: Mondja Ruzsinszky Györgyné Magdi, óvodavezető helyettes.
0: Mit gondol a Józsi és az Ivett munkája, mennyiben segíti a gyerekek fejlődését?
4: Hát én örülök ennek, én 20 évig voltam itt óvodavezető, és nem volt erre lehetőség, hogy ilyen programokat kapjunk. És az, hogy most ebben az évben a néptáncoktatás is jelen van az életünkben, én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos a gyerekek számára is, hogy a kultúrát, a hagyományokat ne felejtsék el, a mozgásuk fejlődik.
0: Ők az iskolában is tanítottak, ha jól tudom, téged is.
4: Igen.
0: Mit kaptál tőlük? Mi az a plusz, amit mondjuk tovább tudsz adni a gyerekeknek?
6: Szeretetet, békességet, nyugalmat, fegyelmet.
5: Mondja Szabó Vivien Dajka.
7: Na, Józsi bácsi!
8: Gyere!

0: most itt vagyunk nálatok Varsányban, családi házban. Most ketten vagytok csak itthon.
1: Igen, fiammal. Hát majd készülődik vissza a kollégiumba. A többiek hol itt, hol ott vannak. Ilyenkor én szoktam itthon elvinni a Lilikét az óvodába, és utána jövök haza, kicsit rendet rakok, teszek-veszek, intézem a telefonos dolgokat, e-maileket, meg ilyeneket, és utána találkozunk a feleségemmel az óvodába, együtt megyünk a Lilikéért, és majd utána megyünk a dolgunkra tovább.
0: Józsi, te még tanulsz?
2: Igen. Most vagyok 11-es, egy ilyen népművészeti szaksuliban, Fóton.
0: És táncos leszel, vagy mi a terved?
2: Hát táncos szeretnék lenni, hivatásos táncos, majd meglátjuk. És utána meg táncot szeretnék én is oktatni, mint a szüleim, hát ez a cél.
0: És Józsi, mióta éltek itt Varsányban?
1: 22 éve.
0: Egyikőtök se Varsány, se a párod, nem, sem pedig.
1: Nem, nem, nem. Ez volt az első ház, amit megnéztünk, amit meg is vettünk.
0: Tulajdonképpen minden Nógrád megyéhez köt.
1: Persze.
0: A néphagyományok, a kultúra.
1: Ez így van. Valahol biztos, hogy nagyon nagy a kötődésünk ehhez a területhez, ide, erhez a térséghez, mert külföldre is mehettünk volna már dolgozni, amikor még a gyerekek kisebbek voltak. Anyagilag biztos jobb lett volna. Az, hogy ki mennyire gazdag, az nálunk az érzelmeken múlik. A nagypapája különben klarinéton játszik. Az öreg Józsi bácsi, az én apám. És az ő apja is, az én nagyapám is klarinétos volt. És még az én dédnagyapám is klarinétos volt.

0: Széchenybe, Józsi, először hova megyünk?
1: Elmegyünk a kicsi lányomért, király lányomért az óvodába. Ott találkozunk a feleségemmel, megyünk Losoncra tanítani. Azt, hogy Losoncra is kiárhatunk kinti Szlovákiában élő magyarokhoz tanítani, az egy nagyon jó dolog nekünk. Szeretünk oda járni.
0: És a társulatodok neve az?
1: Paramiszi. Cigányul Paramiszi, az azt jelenti, hogy mese. Azért lettünk mesetársulat.
0: És akkor régen a tüleid vagy a nagyszülők meséltek otthon nektek, vagy a régi történeteket?
1: Hogyne. A cigánysorról laktunk mi Nagylócon. Én emlékszem rá, az én nagyapámhoz, az öcsémmel mindig jártunk ebédidőbe. Lefeküdtünk oda a nyári konyhába a nagyapa mellé, és mesélt nekünk. Cigányul. Mesélt nekünk, és arra elaludtunk. Ez annyira jó érzés nekem, meg szívesen gondolok vissza rá.

0: Ivett és Józsi, most már Losoncon vagyunk, igen. Ugye ide jártok tanítani.
1: Így van, a Kármán József Magyar Iskolában. Itt van egy nagyon jó kis csapat, úgy hívják őket, hogy Pitypang, úgyhogy a pitypangosokhoz fogunk most menni.
0: Losoncon ez az egyedüli magyar iskola.
1: Így van. Nekünk ez nagyon fontos, hogy ide is el tudunk jutni. Kicsit visszatanítunk dolgokat, meg egy kicsit merítkezünk. Mert hogy nagyon szépen élik itt a magyarságukat az emberek, és ez egy nagyon szép közösség. Jó napot! Sziasztok!
0: Szia,
1: jó napot! Pitypangosok! Sziasztok!
0: Jó napot kívánok!
1: Jöttem a gyerekek itt. Na, üzenőfüzet, hogy be tudjam írni a piros pontot bele. Megyünk a kicsikért. Na, gyertek!
0: Hanyadik osztályos gyerekek járnak ide?
2: Ez a délutáni napközés, ide második és negyedikes gyerekek járnak.
0: És ilyenkor a Józsi és az Ivett milyen órákat tart a gyerekek?
2: És ilyenkor a Józsi meg az Ivett, hála az Istennek, hogy sikerült őket megszerezni.
3: Mondja Kertész Nóra tanár.
2: És minden hétfőn járnak táncot, néptáncot tanítanak a gyerekeknek, az érdeklődőknek. Nagyon örülünk, hogy Józsiék járnak ide. Ilyen szakember nálunk nincs.
4: Figyelem! Egy! Tehát átvetővel kezdünk. Egy, két, rajta.
5: Lányom, lányom, gyermekek, lányom.
4: Utolsó, csapó!
1: Vannak, akikkel már második, harmadik éve dolgozunk, de az elsősökkel ebben az évben ismerkedtünk meg, úgyhogy egy pár hónapja járnak ide a Pitypangba. Magyarországról mindenhonnan gyűjtöm, olvasom, tanulom a népdalokat, és aztán amilyen tájegységnek a táncát éppen tanítjuk, az odavaló énekeket, népdalokat, játékokat próbáljuk megtanítani a gyerekeknek.
0: Te mit szeretsz ezekben az órákban?
6: Hát, hogy új táncokat megtanulhatunk, énekeket, és a játék se rossz.
7: Táncolni, meg énekelni.
8: Ami nekem nagyon-nagyon tetszik, a gyerekeken kívül az, ahogy ők beszélnek. Biztos hallottátok ti is, hogy milyen jó tájszólással beszélnek és énekelnek. Irigylésre méltó, ahogy kiejtik, azok a igazi palócosabb beszélnek.
1: Hát a mi életünk azért nagy részben erről szól, a hagyománynak az őrzéséről, a tanításáról, az újra tanulásáról, a gyűjtéséről, és kijönni magyar közösségbe ide a Felvidékre, az mindig egy kicsit úgy felemelő érzés is, hogy nagyon erősen ragaszkodnak az itteni emberek a magyarságukhoz, és hogy szerintem ez egy figyelemre méltó és tisztelendő dolog. És ugye ehhez mi is egy picit hozzá tudunk járulni, az meg megtisztelő.
9: Lám a negyedik is félre néz, a mulatozásból nem elég.
0: Ivett, már Losoncról visszaérkeztünk, azért már most este van. Ilyenkor kicsit próbáltok az előadásokra?
1: Nem minden este azért, be kell valljam, de most ugye jön egy nagyon frekventált időszak, itt a karácsony előtti időszak, úgyhogy a decembert elkezdjük. És bizony nagyon sok karácsonyi műsorunk lesz, úgyhogy muszáj egy kicsit rákészülni.

0: Rozsi az itt a kicsi hercegnő. Uh-huh. Lili, ugye ő a mesékben is azért szerepel, legalábbis a neve.
1: Persze, ő a legkisebb királylányunk.
0: A Miklóska című.
1: Miklóska, uh-huh. Ő a kicsi királylányunk.
2: Hát ki más?
0: És Ivett, nektek mennyi gyerek van?
2: Hogy néz ki a család? 4 gyerekünk van. Ivett lányom a legnagyobb lányunk. Mi különben őt Kettinek hívjuk. És azért hívjuk Kettinek, mert amikor kismama voltam, akkor volt egy gyönyörű szép cigánylány, ahova jártunk táncot tanítani, és akkor megbeszéltük, hogy ha nekünk lányunk lesz, akkor biztos, hogy Ketti lesz. Van Eszter lányunk, ő most nincs itt a körünkben. Ő Pozsonyban az Ifjú Szívek Táncszínházban táncol, és éppen most is még próbál. És aztán Józsi fiam, és hát Lili Róza, és aztán tényleg, ahogy mondtad, hogy Csabi a... Hogy szoktad Csabi mondani? Ki vagy nekünk?
3: Hát a...
2: Fogadott gyerek?
3: Hát fogadott.
2: Fogadott van. Gyerek.
3: Ott
1: van. De az apját azért már ismertem előtte is, hát réges-rég óta. És mondta, hogy a fiát elvállalnám-e, hogyha kihozná ide hozzánk Varsányba tanítani. Na, akkor táncoljunk. Elkezdett táncolni, de mintha nem is lett volna zene. Direkt ritmus nélkül táncolni volna. Na és...
2: Hát de én mondtam azért, Csabinak, hogy ügyes
1: mondta,
2: lesz, jó lesz.
1: Mondtam, hogy Csabikám, a te fiadból még lesz valami. De lett is.

0: Ő az én kis kakasom, Elek, szemétdombon kapírtál, s talált egy gyémánt félkrajcát.
1: Nógrád megyerbe vagyunk, és a kiskakas gyémánt félkrajcárját hoztuk ide az óvisoknak, meg az első osztályosok is itt voltak.
2: Szöveget azt te írtad át, ha jól tudom?
1: Igen, egy verses mesévé. Így van, hogy legyen egy kis ritmusa, meg tudjuk zenésíteni, ez nagyon fontos volt.
3: Én azt szeretem a legjobban, amikor kibújjak a paraván mögül, és mindenki, ó, de szép, és igen. Ez olyan jó érzés. Ránézek a gyerekekre, minden elszáll, akkor teljesen jóra fordul minden.

0: nekem húznom kell mind a két oldal felé. Én vagyok a szolga, és ha lesz parancsol, hol az?
1: Mondja Rácz Csaba, előadó művész.
0: De vége felé inkább próbálok a török császár felé, de amikor érzem azt, hogy már legyőzték a császárt, akkor visszahúzódok a kiskapashoz.
2: Most mennyire figyeled ilyenkor a gyerekeket, a mosolyukat?
3: Nagyon figyelem. Hogyha kicsit félénkebbek a gyerekek, akkor óvatosabban vagyok török császár, gonosz. De hogyha azt látom, hogy lehet, akkor még jobban oda teszem magam.
2: Magyargécen kezdtetek, most Nógrád megyeren vagyunk, de még a nap nem ért véget.
4: Még nem ért vége, és ma van az Iglice Tánc Együttessel a próbánk. 4-től 6-ig, de már 3:30-ra oda szoktunk érni, kicsit előkészülni, rendezkedni.
2: Van kedvenc táncot?
3: Nagyon szeretem a cigánytáncot, azon belül többfélét, és azért azon kívül én is szeretem a kalotaszegi táncokat, mezőségi táncokat. És még azon kívül nekünk tudni kell még 1001 féle táncot, ahhoz, hogy ilyen jó képességű, ügyes gyerekeket tudjunk tanítani.
2: Szerintetek miért jó ez a kis csapat?
5: Nagyon sok barátot szereztem itt, és egy nagyon jó közösség alakult ki.
2: És mióta táncolsz?
5: Ilyen 13 éve. 3 éves korom óta táncolok.
2: Melyik táncfajta tetszik neked a legjobban, amiket itt tanultam?
5: Nagyon szeretem a mezőségit, a kemény telkit.
2: És te mióta jársz ide táncolni?
6: 2 éve. Nagyon szeretem a meséket, amit előadunk.
2: És hanyadik osztályra jársz?
6: Elsős vagyok most.
7: A barátaim vesznek körül, és sokkal boldogabb vagyok, meg a tánc az, amivel teljesen... kélhetem magamat.
2: És hol tanultál?
5: Hol tanultam?
2: Táncolni.
5: A Madács Musical Tánciskolában kezdtem, Sárközi Gyulánál.
3: De hol is kezdtél táncolni, ahogy?
5: Hát,
3: azért.
5: Mikor az Állami Népi Együttesbe táncoltam, az nagyon jó érzés volt.
8: Az én anyukám Verki Judit, ugye Nagybátonyban él. Hát én egy olyan családból jövök, ahol nagyon fontos volt az anyukám révén az, hogy egy picit nem a kultúrának az átadása, hanem a szociális munka, hiszen ő azzal foglalkozott. Az öcsém is ugye ezen az úton jár, van még egy húgom.
3: Én egy nagyon egyszerű családból vagyok.
2: Egyszerű, de nagyszerű.
3: Hát én is így gondolom, igen, végül is. Úgyhogy én egy zenész családban vagyok. Én ettem csak így táncos, nem tudom, hogy félre se kerültem valahogy.
8: Megkerestek Balassagyarmatról a Balassi Bálint gimnáziumból. Hétfőn és szerdán a gimiben vagyok, és az 5-eseknek, illetve azoknak a 9-eseknek, akik bejövő osztályok, nekik van tánc és drámaóra.
3: A másik, hogy Ivett nagyon, a kézügyessége nagyon jó, viseleteket is ő varja, a táncegyüttesnek is.
2: Mi az, amit mondjuk a szüleidtől láttál, és mondjuk a te családodban, vagy te lesznek gyerekeid?
5: A gyerekeim biztos, hogy fognak zenét tanulni, táncolni tanulni, és még remélem, hogy náluk fognak táncolni tanulni. Arra fogom őket nevelni, hogy jó emberek legyenek, mert az én szüleim is nagyon jó emberek, és tisztességesek, és becsületesek, és én nagyon büszke vagyok rájuk.
7: Nehogy Isten, nem bírnak majd anyék tanítani esetleg, akkor szívesen átveszem tőlük a szerepet. Hát továbbvinni ezt egész szokást.
0: Nagyon nagy szeretetet kaptam tőlük, amit én is szeretnék továbbadni, és ők adták belém azt az érzést, hogy a műfaj iránt lehet az tánc is, mese is, úgy az egész népi kultúra iránt ennyire elhivatott vagyok. És ezt én is szeretném továbbadni gyermekeimnek.

0: Varsányban, ahol élünk, ott mi felgyűjtöttük a táncot, és élt ott egy Szita István nevezetű bácsi, sajnos már nincs köztünk, és nagyon jó táncos volt. És én az ő táncát megtanultam. És az országban a hagyományőrzők közt van egy olyan verseny, hogy hagyományőrző szóló táncverseny. Én a feleségemmel indultam ketten, akkor, és a fődíj az, hogy megkapja a Fülöp Ferenc díjas táncos címet. És mi ezt megkaptuk, már nem most azért, jó rég, de erre nagyon büszkék vagyunk, mert ez a falunak a tánca, ahol mi élünk, és ebből adódóan mi nagyon sokáig vezettük a Varsányi Hagyományőrző Együttest is, akikkel nagyon szép sikereket értünk el.
1: A Muharai Szövetségtől megkaptuk a Muharai díjat, ami nagyon nagy elismerés számunkra. Igen. A Hagyományőrző Együttesben végzett munkánkért.
0: Először kaptunk esélyegyenlőségi díjat is, utána kaptunk pedagógiai díjat, a megyei pedagógiai díjat. Van a Gyerek Néptánc Együttesek Országos Nagy Szövetségének, minden évben kiosztanak egy alkotópárosnak, vagy egy alkotónak egy díjat, és az egyik évben képzeljétek el ezt az örökségdíjat, alkotói díjat, ezt mi kaptuk meg.
1: Igen.
0: Évettel.
2: Meddig szeretnétek ezt csinálni?
1: Meddig jár a lábunk.
0: Úgy vagyok vele, hogyha már a lábam nem fog úgy járni, ahogy szeretném, akkor a szemem még meglátja, hogy mi a jó, és mit kéne másképpen csinálni, úgyhogy a gyerekeim még fogják tudni erővel bírni, én pedig majd próbálok segíteni.
1: Józsi kapott az anyukámtól egy nagyon szép képeslapot az egyik születésnapjára, és az otthon is van, hogy álmait felé haladj rendületlenül, mindig ki van valahova téve,
0: igen,
1: mert hogy ez a családnak egy ilyen mottója lett, hogy az álmaink felé haladni kell rendületlenül előre mindannyiunknak.
0: Muszáj.
3: Ez egy ajándék, hogy azt csinálhatjuk, amit szeretünk.

0: Любі друзі, нагадаю, що ми знайомили вас з життям і творчістю українського поета, археолога і політичного діяча, яскравого представника так званої праської школи Олега Ольжича. Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Геймиші Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».
1: Nemzetiségek ünnepei. A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Jó napot kívánok! Avanesian Alex szerkesztő műsorvezető köszönti a hallgatókat. S. Benedek András, baptista lelkész és misszionárius szülei 6. gyermekeként született 1949. májusában. A beregszászi Kossuth Lajos középiskola elvégzése után 1965-ben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetemre az akkoriban alakult magyar tanári szakra. Itt szerzett magyar szakos tanári diplomát. 1965-ben diáktársaival létrehozta a Forrás Irodalmi Stúdiót. 1966 őszén beindította az Együtt című írógéppel sokszorosított irodalmi folyóiratot. Tanulmányaival párhuzamosan 1966-67-ben a Kárpáti Igazszó napilap szerkesztője és a művelődési rovat munkatársa. 1969-től a Kárpáti Könyvkiadóban dolgozott vezető szerkesztőként. 1970-ben létrehozták a Kárpáti Kalendárium irodalmi mellékletét. Közös tanulmányt írt Kovács Vilmossal. 1976-ban települt át Budapestre. Az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjának propagandistája lett. 1979-től az Állami Gorki Könyvtár az Országos Idegennyelvű Könyvtár Nemzetiségi Osztályának vezetője volt. 2002-től az Újfolyam főmunkatársaként dolgozott. A művelődés történet tudósaként, a szülőföld tudomány polihisztoraként több fontos művében tárta fel a magyar kultúra azon maradványait, amelyekre a kárpátaljai nemzetiségi jövő épülhet. Számos önálló kötetben és tanulmányban foglalkozott Kárpátalja magyar irodalmával, történetével, kultúrtörténetével és néprajzával. Dolgozott az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjában. 1979-től az Állami Gorki Könyvtár Nemzetiségi Osztályát vezette. 2002-től az Újfolyam főmunkatársa volt, 2009-ben hunyt el. Egy olyan nép esetében, amely sohasem élt valamelyest is elkülöníthető politikai formációban, természetes módon fogalmazódik meg a kétely, eljutott-e ez a közösség az önálló entitás szintjéig. S. Benedek András tanulmányai ezen kérdésekre próbálnak válaszokat találni. S. Benedek András a Történelmi Ruszinföld című művéből részletet olvas Sörös Miklós színművész.
3: A ruszinok lakóhelye az északkeleti felvidéknek a Szepességtől a máramarosi Visó völgyig terjedő szakasza. Itt a legegyszerűbb a Kárpátok szerkezeti felépítése. Lényegében két erősen tagolt homokkő vonulat képezi, s csak néhány helyen bukkan elő néhány mészkőszírt, valamint a térség legdélkeleti részén, Rahó és Nagybocskó közt a kristályos vonulat. Az Alföld felől a hegységet a vihorlát Gutini vulkán sor határolja. Gazdaságföldrajzi szempontból ehhez az elég könnyen körülhatárolható tájegységhez tartozik az úgynevezett Vásári öv, jellegzetes kapuvárosaival, amelyek a folyók áttöréseinél a hágók felől érkező utak s a síkság találkozó pontján jöttek létre. Legjellegzetesebb példájuk Ungvár és Munkács, de a tagoltabb földrajzi környezet ellenére ilyen beregszász, nagyszőlős és huszt is. A hegyvidék folyóvizei szinte kivétel nélkül észak-nyugati irányba indulnak, majd az Ung, Latorca, Borsa és Tisza völgyében nyugat felé fordulnak az áttörések irányába. Felső szakaszukon még igen magas völgyeket, medencéket képeznek az úgynevezett verhovinákat. Az áttörések medence kijáratok felé siető folyók völgyeiben jól járható utak vezetnek a hágók felé. Ez a Kárpátok ívének leginkább átjárható része. A Beskid hágó mindössze 584 méter magasan fekszik. Délkeleti irányba haladva ezt követi az Uzsoki 889 méter, a Vereckei 841 méter, a legnehezebben járható Panter 1225 méter és a Tatár hágó 931 méter. E folyók szinte jelképesen összekapcsolják a ruszin és a magyar etnikum lakóterületeit, s jelzik, hogy itt szervesen összefüggő gazdaság-földrajzi egységekről van szó. A fizikai földrajz adott esetben nem csupán száraz körülhatárolását adja a ruszinok által lakott Máramoros, Ugocsa, Bereg, Ung és Zemplén megyei területeknek, de választad számos e népelem megtelepülésével és differenciálódásával kapcsolatos kérdésre is. A honfoglalás idején az alföldi rész átjárhatatlan őserdeivel, szinte áttekinthetetlen vízhálózatával, amelyben a folyócskák erek néha eltűnnek a mocsarak közt, majd más néven bukkannak fel újra, évről évre medret és alakot változtatva szinte alkalmatlan volt a tartós megtelepedésre. A korai időszakban csak az előhegyek láncolatában alakult ki egy település sor, valamint az alföldre tartó folyók kisebb medencéiben volt állandó lakosság, így a Borzsa völgyében. Maga ez a település sor is a védelmi rendszer részét képezte, míg ennél keletebbre húzódott a mesterséges akadályokkal eltorlaszolt és úgynevezett bevágásokkal a hágókon betörő ellenség feltartóztatására hivatott gyepű, amely lényegében lakatlan volt. A védelmi rendszer átalakításának igénye már a 12. században érzékelhető volt, a tatárjárás pedig végképp bebizonyította a gyepű rendszer tarthatatlanságát. Ekkor kezdődött meg a várvédelmi rendszer kiépítése, illetve megerősítése, amely szükségszerűen magával hozta a váruradalmak ellátására hivatott új települési hullámot. Ez a folyamat 200-300 évszázadon át tartott, megerősítve a naturális, elsősorban állattenyésztő gazdaság kezdetleges feldolgozóipari hátterét, s ezzel növelve a terület népeltartó képességét. A hegyvidék legmagasabb részének belakását, mint annyi mást Európában, Amerika felfedezése inspirálta. Tényszerűen a hegyvidéken is termeszthető burgonya és kukorica viszonylag késői meghonosítása. Ekkor erősödtek meg a verhovinák települései, s a valóban lakhatatlan magashegyi övezetek kivételével az északkeleti felvidék, benne a mai Kárpátalja településrendszere teljessé vált. Ebből a természetes folyamatok során kialakult etnikai tömbből és fizikai földrajzi közegből hasította ki a mindenkori politikai szándék szerint hol Kárpátaljának, hol Ruszinföldnek, Ruténiának, Ruszka Krajnának vagy Kárpáton túlnak nevezett területet Trianon. A Ruszinföld tehát nem azonos a mai Kárpátaljával. A mai politikai területről a csehszlovákok önzése leválasztotta Ung és Zemplén jelentős ruszin etnikumát, s román oldalon a máramorosi Visó völgyet. Hozzá kapcsolta ugyanakkor a magyar alföldhöz tartozó síkföldi részt, amelynek lakossága ekkor szinte teljes egészében magyar volt. Az évezredes együttélés tehát itt, e parányi rezervátumban folytatódott, a kíméletlen hatalmi szándékok kísérleti terepén. Többé-kevésbé rekonstruálható településlánc csak az előhegyekben alakulhatott ki, valamint az alföldre tartó folyók kisebb medencéiben. A helynevek tanúsága s a gyér dokumentumanyag alapján a kérdéskör legjobb szakértői Melich János, Kniezsa István, az alföldi részen vegyes szláv-magyar, a gyepű őrvonalának település rendszerében elsősorban állandó fegyveres szolgálatot ellátó magyar, a folyóvölgyekben szláv népességet rekonstruáltak. Az azonban, hogy ennek a lakosságnak szláv alkotó eleme az akkoriban már három nagyobb egységre tagozódó keleti, nyugati és déli nyelvcsalád melyik ágához tartozott, csak interdisziplináris eszközökkel, más tudományágak segítségével valószínűsíthető. Ugyancsak bonyolult a kárpátaljai szláv-ruszin lakosság további fejlődés történetének, az egymást követő betelepülési hullámoknak, akcióknak s a ruszin tudat kialakulásának kérdésköre. Nem csoda, hogy a különböző politikai érdekek szolgálatában, vagy azok hatósugarában élő, sokszor önjelölt tudósok, a reformkortól kezdve helytörténeti legendák, áltörténeti mítoszok sorát fedezték fel, rosszul értelmezett helynevek, csak hallomásból ismert krónikák, történeti feljegyzések, szakmai és szövegkörnyezetből kiemelt és átköltött, szakmailag kritikátlan részmondatainak felhasználásával. Mindezt a ruszin nép kialakulásának és fejlődésének, valamint a tragikus történelmi cezúrák történetének figyelembevételével s a különböző legendák erős kritikájával kell áttekintenünk. Egy olyan nép esetében, amely sohasem élt valamelyest is elkülöníthető politikai formációban, természetes módon fogalmazódik meg a kétely, eljutott-e ez a közösség az önálló entitás szintjéig, nemzeti létét, helyét a környező nemzetek korrelációs rendszerében milyen kritériumok alapján határozhatjuk meg? A lét és a nem lét kérdése ez, amelyet igen sokan és igen sokszor a pillanatnyi politikai elvárások szolgálatába állítottak. Az erre adandó válasz határozza meg e népcsoport nemzeti létét, gazdaság és kultúrtörténetét, egykori és mai politikai törekvéseit. A ruszinság történetével kapcsolatban lényegében több egymáshoz gyakran kötődő s egyben önmagában is tagolt irányzatot különböztethetünk meg. Az eddig hagyományosan elfogadott történészi vélemény szerint három elképzelést különböztethetünk meg. Első, őshonos elmélet. Második, az Árpád magyarjaival csatlakozó népként történő bejövetel. Harmadik, beköltözéses elmélet. Ma a magyar tudományosság, oklevelek és történetkritikai szempontok alapján csak az utóbbit fogadja el. A kérdés lényegét a politikai háttér szempont szerint vizsgáló kutatók ugyanakkor ezt elfogadva különös figyelmet fordítanak az ukrán-ruszin prioritás és kontinuitás elméleteire, a dukátus elméletre, valamint a belső fejlődést pártolók adatanyagára. Ezek közül az elsőhöz kapcsolódik a legtöbb tévhit, legenda és szándékos torzítás. E legendák keletkezés történetét legjobban egy semleges fél, aki egyébként nemzetisége révén akár ellenérdekelt félnek is nevezhető, egy szentpétervári egyetemi tanár, Alekszej Petrov érvelése alapján érthetjük meg. Egy szegény, elnyomott nép értelmiségi osztályánál érthető és természetes az a vágy, hogy a múltban keressen vigasztalást. A kárpáti oroszok politikai története azonban csak illúzió, délibáb. Ez az álomkép azonban nem csak hazug, de káros is. Káros, mert meddő munkára károsztatja a kutatókat, és káros, mert a múlt képzelet szülte hősei elfedik a kutatók szemei elől az igazi kárpáti orosz hőst, a kárpáti orosz népet. A szakmai vitákat ez a határozott történészi álláspont lényegében akár lezárhatná is, de utolérhetetlen, kifogyhatatlan emberi fantázia és hiszékenység vadvirágai csupán a tárgyalási szempontok jellemzése miatt is említésre méltóak. Amikor a szovjet terror évtizedei után egyáltalán szólni lehetett a ruszinságról, néhány kelet-szlovákiai és kárpátaljai tudós felfedezte, hogy e nép a régió legősibb lakója. Történelmük immár 2000 éves. Ennek bizonyítására magát, a népnevet is felhasználták, Rusz, Ruszin, stb. Valamennyi alakváltozatát és történeti említését magukra vonatkoztatva. Az a tény, hogy a rusz szó eredetileg az északi folyókon s a Volgán Dnyeperen át egészen a Fekete-tengerig hatoló varégok, normanok, vikingek neve, a források és forráskritikai művek ismeretének hiányában nem szabhatott határt fantáziájuk szabad szárnyalásának. Így ők lettek azok, akik nyilván a laborc unglatorca mocsaraiból indulva könnyű hajóikon eljutottak a Fekete-tengerig, és megostromolták Bizáncot. Elfogadták azt a már az előző században kifundált érvelést, hogy a nem éppen hitelességéről ismert Pilgrim passaui érsek által Pannóniában említett hét szláv püspökség egyike munkácson volt. Ebben a meggyőződésükben az sem jelent problémát számukra, hogy a Duna jobb partján található Pannónia a korabeli viszonyok közt egy megközelíthetetlen másik világot jelentett az itt lakók számára. A kontinuitás hívei nem veszik figyelembe, hogy ez a vidék a népek országútján fekszik. Minden kelet felől érkező nép ezzel a Duna medencei tájjal találkozik először, s természetesen minden érzékelhető és potenciális veszélyt jelentő államalakulattal azonnal felveszik a harcot. Az igen sok rejtek helyet, többé-kevésbé biztonságos lakóhelyet nyújtó mocsaras erdős vidéken fennmaradhattak túlélő közösségek. De semmilyen szervezet, hatalmi formáció nem maradhatott meg. E legendakör híveinek képzeleteiben természetesen megjelent az önálló fejedelemség, amelynek egyik fejedelmét, laborc vezért a magyar honfoglalás kapcsán említik. Az Anonymus által egy mondatban említett állítólagos szláv fejedelem, a nagy legendagyártó Anatolij Kralicki, a munkácsi Bazilita Monostor írójaként is tehetséges rendfőnöke átköltésében, egy önálló rutén fejedelemség utolsó uralkodójává emelkedett, aki a magyar honfoglalás idején az Ushorodi várban székelt, és annak eleste után menekülőben a Laborc folyónál esett el. Halála után róla nevezték el a folyót. A történetet költői elbeszélésben feldolgozó Kralicki nem tudta, hiszen ezt a nyelvtörténet csak később kódifikálta, hogy nem a földrajzi nevek viselik történelmi személyek nevét, hanem épp fordítva. Különösen igaz ez a legmaradandóbb, az élet folytonosságát biztosító vizek esetében. Elkerüli figyelmét az az apró régészeti történelmi tény is, hogy a mai Ungvár ezen a néven immár a harmadik a korábbiak nyomait Kapos, illetve Gergény közösségek közelében kell keresnünk. A legendában tévesen szerepeltetett mai Ungvár keletkezése az Anzsúkorhoz köthető. S végül Ungvár Ushorodnak nevezése 19. századi találmány, hiszen az Ung szóban egy igen korai nazál is jelzi a szláv névadást. Az Ushorod névhasználatot a ruszin és általában szláv írók közül Kralickien kívül mindössze Jeven Fencik esperes lelkész szorgalmazta, még a pánszláv gondolat szakmailag felkészültebb képviselői is csak vonakodva vették át. Én is Ungvár helyett Ushorodot mondok, noha a valóságban a nép ezt a nevet nem ismeri. Csak költött név, de semmi okunk, hogy elhagyjuk, mert jól hangzik szlávul. Írt a magyarországi Oroszföld néprajzi térképe című Szentpétervárot megjelent munkájában 1910-ben Tomaszewski. Mindezek tudatában a romantikus történetet, mint a ruszin közgondolkodás szerves részét úgy kell elfogadnunk, mint a magyar romantika irodalmának nem egy szereplőjét, a nemzeti identitás tudat részeként. Sokkal inkább a direkt politikai szándék része az a feltételezés, hogy az itt őshonos lakosság egy kijevi központú, erős keleti szláv államalakulat része volt. Ez a hatalom olyan erős és szervezett volt, hogy a honfoglaló magyarok nem is vették fel a harcot velük, hanem tovább vonultak, s csak később, megerősödve a 12. század végén vették birtokba a területet, Itt nyilván a gyepűrendszer lassú birtokba vételét, a várvédelmi rendszer kiépítését tévezték össze a tényleges hatalmi helyzettel. A második koncepció alaptétele a következő. A kárpáti oroszok, ruszok, ruszinok a magyar honfoglalással egy időben telepedtek meg az északkeleti Kárpátokban, s ahhoz kapcsolódó peremvidéki területen, itt önálló Ruszkaja Krajnában éltek, amelynek a 11. századtól királyi vérből származó uralkodói voltak, s kiváltságaikat csak a 15. század végén vesztették el. Mivel indokolták romantikus elképzelésüket ennek az elméletnek a hívei? Első érvük Anonymus, aki krónikájában említi, hogy álmos fejedelemmel Rutének is jöttek Pannóniába, akiknek maradékai a névtelen mester korában az ország különböző részein laknak. És ez így igaz. A határvédelem érdekében telepedtek le például a nyugati határ szélen, Oroszváron, de éltek Nógrád és Szilágy megyében is. Itt tehát a felső Tisza vidékén történő tömeges szervezet megtelepedésről nincs szó. Jól látták ezt a koncepció első bírálói, Hodinka Antal, Bunkáló Sándor, Konstratovics Irénius, vagy éppen a már említett, nagy tekintélyű szentpétervári tudós, Alekszej Petrov. Még inkább más megvilágításba helyezi a kérdést az utóbbi évtizedek régészete, amely szerint a honfoglaló magyarság temetőiben gyakorta fellelhető nyugati fegyverzet, a kijevi ruszt erős állammá szervező varégok, normannok által kiképzett segédcsapatok jelenlétére utal. Erre utalnak a Bereg megyei Csoma honfoglaláskori temetőjének leletei. A fegyverzet mellett a korabeli magyarság alkati sajátosságaitól erősen eltérő, igen magas testalkatra utaló csontvázak. S ennek a fényében érthető igazán a közeli sáros oroszi helynév is, amely a borzsavai szabad, később nemes közösség mellett ugyancsak a borzsavai vár védelmére letelepített, a gyepürendszer őrzésébe betagolódott katonáskodó népelemre utal. A legendakör következő lépcsőjében az önálló Rutén marhja s a királyi vérből származó uralkodók érrendszerével találkozunk. Ezek cáfolatát a legát tekinthetőbben Bunkáló Sándor nyújtja a Rutének Ruszinok című monográfiájában. Az első történelmi adat ezek szerint a Hildesheimi krónika, amely az 1031-es évről azt írja, hogy István király fiát, aki Dux Ruziorum volt, egy vadászaton vatkan tépte szét. Az amúgy is megtépázott hitelű, a német tudósok által felületes komplikációnak tartott krónika ezen feljegyzésének hitelét tovább csökkenti, hogy az életét nagyrészt imában és bőjtben töltő Imre herceget, Gellért püspök neveltjét, nagy vadászként állítja be, aki 6 nappal kitűzött meg koronázása előtt indult vadászatra. Ami hercegi címét említi, azt valamivel pontosabban rögzíti a magyar-lengyel krónika, amely Imrét Dux Slavoniének nevezi. Imre felesége ugyanis Krezimír horvát király lánya volt. A messzi távolból a szláv házastárs indukálta a logikusabbnak tűnő keleti határőrvidék hercegének címét. A kulcs szó talán éppen a határőrvidék megnevezésben rejlik. Ez ugyanis a frank, majd a német-római birodalom egyik szervezeti formája volt, amely várakra, várrendszerekre támaszkodó védelmi és hódító intézmény volt, s mindig annak az országnak, népnek a nevét viselte, amely ellen szervezték. Ez a magyarázata a Konrád salzburgi érsek 1170-1177 között íródott életrajzában szereplő Marchia Rutenorium kifejezésnek. Az életrajz írót az inspirálta-e kifejezés használatára, hogy a művében leírtak időpontjában II. Béla király seregével valóban a keleti határ szélen tartózkodott, hogy megakadályozza Kálmán király fiának, Borisz trónkövetelőnek a betörését Galíciából. Véletlenszerű és eseti adatok ezek, épp úgy, mint az Alpes Rutenorum, Alpes Rutenie, Portaruszkije földrajzi kifejezések, amelyek csupán a valós helyzetet rögzítették, vesd össze az orosz krónikákban szereplő magyar hegyek, magyar kapu kifejezésekkel. Ezek a kifejezések tehát az érintkezési pontokat, s nem az ott megtelepült lakosságot jelölik. Igen, csak elgondolkoztató az is, hogy ezek a kifejezések csak a Duna-medencétől távoli forrásokban fordulnak elő. Az itt íródott krónikák, ajándékozási oklevelek, peres iratok, így a váradi regestrum, nem tudnak-e sajátos hercegségről. Tény azonban, hogy maga a mai Kárpátalja valóban része volt egy többé-kevésbé körülhatárolható hercegségnek, az Árpád-korban ugyanis a trónviszályok elkerülése érdekében az ifjabb hercegek megkapták az ország keleti felét, beleértve a Gyepűnek és Gyepű elvének a mai Kárpátaljára eső részét is, ahol igen korán megtelepedtek a királyi népek. Ugocsa és Bereg a szent királyok kedvenc vadászó és tartózkodási helyei voltak. Erre utal királyháza, az egykori halászi, de Beregszász, egykori Luprechtszásza neve is, amely Géza és Szent László királyok öccsének nevét őrzi. Biedermann, a kiváló történetíró is érezte e pár elszórt és könnyen cáfolható adalék elégtelenségét. De a hipotetikus gondolkodás csapdájába esve azt feltételezte, hogy a későbbi oklevelekből ismert és valóban létező krajnák, Sárosi, Zempléni, Ungi és Beregi, valaha egy egységet képezhettek, mint egy a korábbiakban említett Marhia névváltozataként. Tény azonban, hogy ez az oklevelekben először 1364-ben szereplő olasz származású kifejezés Munkácsról délre 9 olá településű falut jelölt, amelynek élén Vajda állt. A krajna kifejezés a későbbiekben járás és uradalom értelmet nyert, s így szerepel az ungi homonnai Draugt, majd Bercsényi, s a munkácsi váruradalmi, később Rákóczi birtokok leírásában. Ide tartozik még néhány adat, amely eleve oklevelek téves értelmezésén vagy félreértelmezésén alapul. Egy a harmadik Béla korában a magyar püspök jövedelméről szóló kimutatás említi, hogy a kalocsai érsekséghez tartozik Bihar püspöke is, aki Orosziban székel. Túl azon, hogy itt valószínűleg Várad olasziról van szó, egy cseh történész, a cseh megszállás időszakában a szláv legendáriumot erősítendő, azt a következtetést vonta le a fenti mondat töredékből, hogy a 12. században az orosz lakosság a Kárpátokról Bihar megye déli határáig húzódott. Nem állunk messze az igazságtól, ha ezt a baklövést nem tévedésnek, hanem szándékos félremagyarázásnak tartjuk. Ide tartozik tovább 4. Jenő pápa levelének az az említése, hogy Magyarországon és Erdélyben nonuli ruteni nuncipáti, tehát kevés számú, néhány rutén is él. Niederle cseh történetíró adaptációjában ez már úgy szerepel, hogy 1446-ban nagy számú orosz nép lakott Magyarországon és Erdélyben. Mi Gergely, Bereg megye főispánja, Leó, rutén fejedelem tisztviselője, megbízottja. Van-e kérdéskörnek néhány olyan adata, amely ingoványos területre vezérelte az önálló rutén fejedelemség híveit? A kiskirályok, oligarchák korában az abanembeli Petune, Pető, Zemplén megyei ispán fellázat Róbert Károly ellen. Mészáros Károly történeti írásában ez a főnemes, mint a pravoszláv hit védelmezője és az orosz nép vezetője jelenik meg. A nagy tehetségű, de a legendák iránt fogékony Stripski Hiador a nagyobb hitelesség kedvéért el is nevezte szlávosan Petenykónak. S a magyar katolikus főúr így került be Grezda Donszki révén a szép irodalomba is. Azóta a Petenykó lázadás a helyi történetírás cáfolhatatlan ténye, amelyet még a szovjet szaktudomány is átvett.

Kes Benedek András a Történelmi Ruszinföld című művéből részletet olvasott Sörös Miklós színművész. Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 28-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U sljedeća dva sata donosimo vam najvažnije vijesti i događaje iz života Hrvata u Mađarskoj, uz zanimljive reportaže, kulturu, glazbu i aktualnosti iz naše zajednice. Govorit ćemo o obilježavanju Dana državnosti Republike Hrvatske u Budimpešti, tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske u Zagrebu, kao i brojnim kulturnim i folklornim događanjima koji nas očekuju ovih dana. Donosimo i pregled novog broja Hrvatskog glasnika, priču o novoj knjizi Zlate Šoltes Štric te glazbeni prilog posvećen Jeleni Rozgi. Uz dobre teme, zanimljive sugovornike i puno hrvatske glazbe ostanite s nama sve do 10 sati. Sa vama su danas tonski snimatelj Ladislav Strasser te članovi novinarske ekipe, pripravnica Lea Škrlin, Branka Pavić-Blažetin, Tomo Furi te kolege sa HRT-a i dežurni urednik Andrija Pavleković. Dobro nam došli.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Mai műsorunkban a Magyarországon és Romániában is működő keresztény-cigány misszió alapítványt ismerhetik meg. A 20 éve működő alapítvány az oktatás, lakhatás és a lelki gondozás területén egyaránt segítséget nyújt a sok esetben leszakadó térségben, vagyis cigánytelepeken élő roma embereknek.
2: Menj el a sövényekhez, menj el az útkereszteződésekhez, ne magaddal törőd, hogy vajon mit mondanak, vajon nekem jól esik vagy nem.
1: Mondja Kopasz Jenő lelkész egy archív felvételen a Sövények mellett című filmben.
2: Jaj néked, ha nem veszed észre azokat, akik a sövények mellett jajgatnak. Most neked mondom, légy barnabőrű vagy, tanult emberit. Jaj néked, ha nem hallod azoknak sírását a sövények mellett, ha nem látod meg a szegény embert, akinek pont Jézusra van szüksége.

0: Asszonyvásárán vagyunk.
1: Román-magyar határtól néhány kilométerre egy kis település.
0: És itt is jelen van az alapítvány.
1: Itt is jelen van a Keresztény Cigány Misszió Alapítvány.
2: Mondja Dan László, a Keresztény Cigány Misszió Alapítvány elnöke.
1: 2012 óta vagyunk jelen az oktatási programunkkal, ahol gyerekekkel foglalkozunk.
0: Itt hogyan élnek az emberek?
1: Egymás mellett él a cigányság és a magyarság. Korábban sokkal több probléma volt, és nagy feszültségek is voltak, de az utóbbi időben egyértelműen látszik az alapítványnak a jelenléte, hiszen nem csak iskolát működtetünk, hanem gyülekezetünk, imaházunk is van, és amikor az emberek életváltozáson mennek át, az nem csak abban nyilvánul meg, hogy a szemléletük, a gondolkodásuk változik meg és hitre jutnak, hanem a hétköznapi élet a gyakorlatban is sokkal másképp viselkednek.
0: Közben megérkeztünk az iskolához.
1: Ez az épület nem sokban különbözött a mellette levő épületektől. Néhány évvel ezelőtt egy egyszerű kis család házat vásároltunk meg, 3 tantermet alakítottunk ki az épületbe, majd hozzáépítettünk egy ebédlőt, konyhát. Az emeleti részre pedig egy tetőcsere után egy vendégházat alakítottunk ki, ahol 18-20 főt tudunk fogadni, és önkéntes csoportok is jönnek, akik nyaranta foglalkoznak a gyerekekkel. Románia területéről, Magyarországról jönnek fiatalok, és minden nyáron fogadunk legalább 2 holland csoportot, önkénteseket, eljönnek, szétnéznek, és utána visszavágynak. Itt tanítják meg a fiatalokat dolgozni, és itt mutatják be azt, hogy nem csak az a nyugati világ, ami már természetes a fiataloknak, ahogy felnőnek, nem élnek az emberek Európai Unión belül is sokkal szegényebb körülmények között. Egyforma nyelvet beszélünk, de külön országban élünk, ezért szükséges az, hogy a Keresztény Cigány Misszió Alapítványnak legyen egy alapítványa bejegyezve Romániába is, a FGM Románia, Fundáció Gypsy Mission Románia, és annak az elnöke a Philip Szijjártó lelkipásztor.
0: Innen Asszonyvásáráról járnak be a gyerekek a tanodába, vagy pedig közeli településekről is?
3: Ebben az Asszonyvásári programban kimondottan Asszonyvásári gyerekek vannak. Ezen kívül 4 település van érmelléken, és ott is folyik az oktatás, hol kisebb, hol nagyobb csoportokkal.
0: De például hány gyerek?
3: 30 gyerek.
2: Mondja Philip Szilárd, lelkipásztor.
3: Van elsős, van harmadikos, van negyedikes.
4: Imike, kezdjed az olvasást.
5: Gazdag Erzsi, egérlakta kis tarisznya, részlet. Volt egyszer egy kis kamrában szegen lógó, hímes munka, egy halótas kis tarisznya járon vígan forgolódott, hajnalban kelt, morgolódott, de ugrott, ha jött a gazda.
1: Ebben az országban sok olyan terület van, ahol cigány gyermekek, különösképpen a cigány gyerekekre igaz ez, hogy úgy végzik, úgy fejezik be a 8 osztályt, hogy nem tudnak írni, olvasni. Nem járnak rendszeresen iskolába. A másik dolog pedig az, hogy azokban az iskolákban, hova járnak, nem foglalkoznak úgy vele a pedagógusok. A mi programjainkban az a különös dolog, hogy odaszánt életű tanára foglalkoznak, akiknek ez nem munka csupán, hanem ők szeretik is a cigány gyerekeket.

0: az iskolai nyívterv szerint, és van, akivel nem.
1: Mondja Filip Noémi, tanárnő.
0: De próbálom felzárkózni a többi gyerekekhez.
2: Na és gyerekek, miért jó ide járni ebbe a tanodába?
3: Megcsináljuk a házat, amit oda nem kapjuk. Megcsináljuk.
2: És ez nagy segítség nektek?
3: Igen. Olvasunk.
2: Jó itt lenni?
3: Igen.

0: Miért keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt. Feltámadt. Ahogy megmondta néktek előre, harmadnapra fel fog támadni.
1: Asszony, miért sírsz? Kit keresed?
2: Uram! Uram! Ha te vagy a kertész, és te vitted el Jézus testét, mondd meg nekem, hová tetted őt, és én elviszem őt innen.
1: Mária! Mária!
2: Te vagy az! Jézus!
3: Hogyan került ide ez a bábcsoport az asszony vásári cigánytelepre?
4: Nagyon sok települést látogatunk, roma közösségeket, és nagyon jó kapcsolatban vagyunk azokkal, akik itt végeznek a roma közösséggel szolgálatot.
5: Mondja Szűcs Attila, a gyermek evangelizációs közösség vezetője.
4: És az ő meghívásukra vagyunk itt ezen a délutánon. A fiatalok és a gyermekeket célozza meg a bábmisszió, a bábszolgálat. Nagyon nyitottak, főleg a roma közösségekben tapasztaljuk, hogy ők szívják magukban mindazt, amit látnak, mindazt, amit hallanak, és hiszem, hogy ez pozitívan hat az ő életükre is, az ő viselkedésükre, az ő beszédükre és gondolkozásukra. Ez a célunk, hogy a bábszolgálat által bemutassunk egy olyan példát, ami biblikus, és ami hiszük, hogy számukra is egy nagy áldás.
6: Gyerekek, hogyan tetszett az előadás
7: nektek? Jó.
8: Jó volt.
6: Miről szólt ez a bábelőadás?
7: Húsvétről.
6: És mit tudtok a húsvétról?
7: Hát, hogy nem a locsolkodásról és a tojászedésről szól.
9: Meg a pénzről sem.
6: Hanem miről szól?
9: Krisztus legelsőre meghalt a bűneink miatt, és azt mondta nekiek, hogy bocsáss meg atyám a bűneiket.
10: Asszonyvásáron vagyunk a Varga családnál.
5: Mondja Pap László lelkipásztor.
10: Béla és Irénke, és ezek a gyerekek, akik itt vannak, ezek az ő unokáik, a fiaiknak a gyermekei. Ezek a gyermekek rendszeresen részt vesznek az Isten tiszteleteinken, ami hetente kétszer van, pénteken és vasárnap.
6: Milyen élni egy cigánytelepen?
11: Hát egy cigánytelepen nem jó élni, úgy, mint az úrházában jó lenni.
5: Mondja Varga Irén.
11: Az a kinti állapnak nem jó lenni, mert a kinti állap csinálhatnak, amit akarnak, de az új gyermekei nem csinálhatnak azt, amit akarnak.
6: Most hány gyereket nevelnek?
12: Az unokákat.
6: De miért a szülők hol?
11: A szülők elszoktak.
12: Szoktak menni dolgozni Magyarba, mert nincsen az a munka lehetőség.
11: Romániában nem lehet egyáltalán elélni.
12: Mert muszáj elmenjük máshol, keresünk meg a kis pénzünket, hogy mi is tudjunk Romániába elélni.
5: Mondja Varga Béla.
12: Szedik a paradicsomot, paprikát, ami van.
11: Magyarországon, dologon.
10: Most már közel 8 éve, hogy kapcsolatba kerültem a cigánymisszióval, korábban egy magyar körzetbe szolgáltam, és ezelőtt 8 éve felmerült az a lehetőség, amikor a baptista egyház és a cigánymisszió között szorosabb lett a kapcsolat és az együttmunkálkodás, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy a cigánymisszióba cigány emberek közt szolgálni. Én úgy értettem meg és éreztem akkor, hogy érdemes ezeken az embereken segíteni, érdemes ezek közül az emberek közé eljönni, elhozni az evangéliumot, hogy megismerjék az Urat, megismerjék Istent is, megváltozva lelkileg kiemelkedjenek abból a helyzetből, nyomorúságból éppen, amiben vannak.
6: Ki hogyan tervezi a jövőjét? Réka?
7: Én orvos szeretnék lenni.
9: Sofőr. Rendőr.
12: Rendőr?
6: De rendőr leszel.
9: Én úgy tervezem, hogy járok legelső egyetemre. Ha befejeztem az egyetemet, akkor lelkipásztor akarok lenni.

0: 1972-ben édesapám Kopasz Jenő kezdte a cigármissziót egy idézőjelbe vett véletlenszerű lépéssel, ezzel a bizonyos vasárnap délután, ugye egy prímás cigánynak a meghívására elmentek egy Turicse nevű községbe.
1: Mondja Kőszegi Dániel, a Keresztény Cigány Misszió Alapítvány alapítója.
0: És ott olyan nagy ovációval fogadták a cigányok az evangéliumot, ami meglepetés volt a szüleimnek, és ennek kapcsán indult az egész misszió munka. Elkezdtek Turicsére járni, ott gyülekezet formálódott, megkeresztelkedtek a cigányok, ugye hívőké lettek, aztán ottan a szomszédközségek Csaholc, a Tiszabecs, és végül pedig Uszka is, ami már eléggé ismert. Az édesapám által elkezdett, Kopasz Jenő által elkezdett misszió, ugye tartott a jó 20 évig, vagy talán tovább is, amíg ő élt addig, és utána volt egyfajta szünet, bár jó anyám mindig lejárt Uszkára. És 98-ban pedig furcsa mód engem is valamilyen módon megpiszkált a Jóisten, és beledobott a mély vízbe, hogy kezdjek foglalkozni a cigányokkal, amire én egyébként nem is gondoltam, hogy ez tényleg jó lenne. Pedig 10 éves gyerekként ugye mondjam azt, hogy ottan jó apám mellett ott segítkeztem nagyon sokat, rengeteg alkalommal, és hát rossz kifejezés talán, hogy tanultam, hogy ő hogy végezte ezt a misszió munkát.

0: Asszonyvására után most egy másik településre érkeztünk, Magyarkécre.
1: Magyarkéc az egyik legrégebbi helyszín az alapítványunknak. Közel 20 éve annak, hogy az alapítvány munkatársai elkezdték a munkát, elsősorban hitéleti munkát, gyülekezetet alapítottak, plántáltak, és gyülekezetet tartanak fönn, és a jelen időben pedig egy új multifunkcionális épületnek az építése folyik, amit hamarosan átadunk a rendeltetésének.
0: Azok az emberek vagy családok, akik valamilyen módon kapcsolódnak a cigány misszió alapítványhoz, azoknak az embereknek az élete megváltozik?
1: Több területen lehet látni a változást. Azt szoktam mondani ezeknek az embereknek, hogyha életváltozáson, megtérésen mennek át, egy új életet kezdenek élni, elhagyják a régi dolgokat, akkor szemmel látható mindenkinek a változás. Megszépülnek a házaik, házaikhoz egy-egy szobát toldanak, vagy épp fürdőszobát alakítanak ki. Tehát minden ember szem előtt egyértelmű az a változás, ami az ő életükben történik.
0: Tehát akkor van jövőképük, ugye?
1: Egyértelműen van. Gyerekeket iskolába járatják, sőt, ők maguk is elkezdenek tanulni. Az alapítványunknak van egy programja, a Kácia Bibliaiskolának nevezük, és ebben felnőtteket tanítunk a biblia ismeretekre, és ők lesznek majd azok, akik átadják az ismereteket a saját népüknek a gyülekezetbe.
2: Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratjából, hanem Istentől születtek.
3: Ez az az igazság, amit elfogadunk abban a pillanatban, amikor az Úr Jézus Krisztusba vetettük bizalmunkat, vagy ahogy ez az igevers mondja, hogy befogadtuk őt. De ugyanakkor érdekes megfigyelni azt, hogy amikor Isten gyermekei vagyunk, akkor közösségünk van Istennek más gyermekeivel is.
0: Hogyan kerültél kapcsolatba a cigány misszió alapítvánnyal?
2: A gyülekezetben, ahogyan jártam, és akkor az Úr küldte a kapcsolatot, én úgy hiszem, mert nagyon sokat segítettek rajtunk.
0: Miért fontos ez neked, hogy tanulmányozod az Istennek az igéjét?
2: Hát elsősorban azért is fontos, hogy hát lelkileg növekedjek én.
4: Mondja ifjabb Varga Mihály.
2: Megismerje még jobban az Úr Jézust, és fontos a szolgálatban, a gyülekezetben.
0: Mi az, amit itt a Bibliaiskolában konkrétan megtanulnak azok, akik jelentkeznek?
3: A Bibliaiskolában törekszünk arra, hogy három irányba képezzük azokat, akik jelentkeztek.
4: Mondja dr. Kovács József, oktatási vezető.
3: Az egyik irány az, hogy elmélyítjük a Biblia ismeretüket, a másik irány pedig, hogy a lelki életben elmélyítsük, és a tanítványságot hangsúlyozzuk ki, és a harmadik irány pedig, hogy felkészítsük a szolgálatra őket.
1: A misiék életében nagy segítség volt, hogy ők már gyermekként, fiatalként kapcsolatba kerülhettek a gyülekezettel. Ő már a második generáció itt Magyarkécen, akik a gyülekezetbe járhatnak, és amikor közelednek, ők látják, hogy a kortársaik, a fiatalok, ki milyen züllött életet él, és ők pedig már egy más példát láttak a szüleiktől, akik hamarabb megtértek, és az ő életükben volt egy kapaszkodópont.
0: Látom, hogy a Biblia mellett van egy ilyen kis kiegészítő kézikönyv, mondhatom így?
3: A Bibliaiskolának vannak tankönyveik, ezek a tankönyvek olyanok, amelyeket különlegesen erre a szituációra írtam, figyelembe véve azoknak a cigányoknak az értelmi szintjét, akikkel foglalkozok, bibliaismereti szintjét, és ugyanakkor azokat a problémákat, amelyekkel szembenéznek. A tanítás és az oktatás éppen arról szól, hogy valakiket vezessünk úgy az ismeretbe, mint a magatartásba, és onnan kell kezdeni, ahol ők vannak.
0: És itt hol kellett kezdeni?
3: Sok esetben az olvasásnál kellett kezdeni.
0: Hány éves ez a bibliaiskola?
3: A bibliaiskolát 4 éves terveztük. Ennek az első 2 éve valójában a hitben és a Biblia ismeretben való megalapozás, majd pedig a második 2 éve a gyülekezeti szolgálatra előkészítés, a gyülekezeti vezetésre előkészítés.
0: Misi, te a gyülekezetben szolgálsz, vagy tevékenykedsz valami?
2: Többféle szolgálatot is végzek, úgy igei területen is, meg zeneileg használ az Úr, és szolgálom őt örömmel.
0: Mit tudnál elmondani az életedről?
2: Nagyon boldog vagyok az Úr Jézusban, és megáldott engem családdal, gyerekikkel, feleségemmel, és ő vele vagyok, és ennél boldogabb nem tudnánk lenni, úgy hiszem.
0: Te hogyan látod az alapítványnak a további sorsát, vagy a jövőjét?
1: Sokat gondolkodom azon, hogy mi lesz a legjobb a jövőt illetően, és egyre inkább azt látom, minél több tehetséges, odaszánt életű cigány fiatalt bevonni, akiket tanítatunk, akikkel foglalkozunk akár a Kácia Bibliaiskolánkba, a legtehetségesebb, leginkább átadott életű fiatalokat bevonjuk a szolgálatba, a vezetésbe, és folyamatosan egyre nagyobb legyen az arányszámok az alapítvány életében a cigány származásúaknak, és egymás segítve magyarok és cigányok itt tudjunk menni előre.
0: Mit gondolsz, hű maradt az alapítvány a küldetéséhez, hogy menjetek a sövények mellé?
1: Az, hogy menjetek, ma is nagyon igaz. Nem várhatjuk el, hogy ők jöjjenek. A megszólítás, a hívogatás az ma is a lelkipásztorok, missziómunkások feladata. Sokszor mennek el a házaikba, bekopognak, hívják őket az alkalmakra. Tanárok elmennek a gyerekek után, amikor nem mennek iskolába, és ha kell, összeszedik őket, és ők viszik el az iskolába. Bár az idők változnak, újabb és újabb kihívásokkal találjuk szembe magunkat, de a szellemi hitelődünk, Kopasz Jenő testvér, az a hagyaték, amit ő hagyott a mi számunkra, és az az elkötelezettség, ez jellemzi ma is a munkatársakat, és szeretnénk is ezen az úton tovább menni.

0: alapítványunk tulajdonképpen öt fontos területet ölel föl tevékenysége. Ezek közül az egyik az imaházak építése, ahol a gyülekezetek elindítása, plántálása után megerősödik egy közösség, ott szükség van arra, hogy egy épület is rendelkezésre álljon. Kezdetben családi házaknál gyűlnek össze a gyülekezet tagjai, később, amikor megerősödik a közösség, akkor imaházat építünk. Egy ilyen új épülő imaház előtt állunk most itt Kécen.
1: Mit jelent ez az itteni embereknek? Várják már ennek az épületnek az átadását?
2: Szavokból indulok ki itt, ahogy elmennek az utcán, sokszor mondják, hogy mikor lesz már kész, mert ide én is jönni fogok.
3: Mondja Ferenci Béla, misszió munkás.
2: És mióta elkezdtünk ide gyűlni, azóta tapasztalom, hogy minden alkalommal tele van az imaház. Sokan vannak, akik nem tagok is, és már jönnek.
1: Miből tud ez felépülni? Tehát milyen támogatásból?
0: Van egy kedves barátunk, aki hozzám hasonlóan egy alapítványt vezető, Angliában él. Egy nemzetközi hírű kutató ő. Isten a szívére helyezte neki, hogy segítsen a cigányságon, és felajánlotta, hogyha itt építünk egy imaházat, az építő anyagnak jó részét ő állja. Szintén egy magyar származású, a Boeing repülőgépgyártó cégnek egy vezető mérnöke, a nyillázárókat, ajtókat, ablakokat vállalta, mert neki meg a szíve azt diktálja, hogy itt gyerekekkel is foglalkozunk az alaksorba. De rengeteg különös történet fűződik egy-egy épület felépítéséhez, és nagyon sok ember összefogása kell ahhoz, hogy elkészüljön egy ilyen épület. Tudatos volt a döntés, amikor egy kétszintes épületbe gondolkodtunk. A felső szinten a gyülekezeti terem helyezkedik el, az alsó szinten pedig egy olyan közösségi tér kialakítása folyik ezekben a napokban is, ahol gyerekekkel fogunk foglalkozni, oktatási terület, lesz egy szociális terület, egészségügyi felvilágosító előadásokat lehet itt tartani, illetve esküvők alkalmával az ünnepi vacsorát is itt tudja eltölteni az ifjú pár a rokonsággal.
1: Akik itt dolgoznak, ők szintén a gyülekezethez tartoznak?
0: Sándor a technikai csoportunknak egy nagyon szerves része, több mint 10 éve teljes állásban a cigány missziónál dolgozik.
1: Tehát akkor ez nem az első imaház, amit építesz?
4: Hát nem is tudom megmondani, hogy hanyadik,
0: de... Talán 8., 9. imaház, ami...
1: És ez hány négyzetméteren épül egyébként?
4: Ez több mint 100.
3: Mondja rézműves Sándor.
4: A régi, ami volt, az kisebb volt, meg régi volt, rossz állapotban volt, és ennek körülbelül.
0: Ez az épületnek a istentiszteletek céljára épített része. Itt már úgy állunk, hogy használjuk néhány hét óta. Olyan türelmetlen volt a gyülekezet, és amikor azt mondták, hogy be lehet jönni, fűtés elkészült, padokat be tudtuk tenni, és azóta itt tartjuk az alkalmakat, a gyülekezet ide tud jönni már. Csaba még itt az előkészületeket végzi, meg az építkezésnek a befejező finom munkálatait.
1: Lelkesek az emberek? Tehát lelkesen kapcsolódnak be ebbe a munkába, az építkezésbe?
5: Az itteni emberek? Az
1: igen.
5: Emberek? Igen, mikor van idejük, általában ők is dolgoznak.
3: Mondja Illés Csaba, műszaki vezető.
5: De hogy egy kis idejük van, hogy tudnak jönni, vagy nem kell menni dolgozni, akkor jönnek és segítenek.
1: Megtelik ez az imaház?
2: Tele van. Lócákra is szükség volt, középül, ódalta, padok a falak mellett. Hát hál' Istennek, fiatalok is, idősebbek is örömmel jönnek, hallgatják az evangéliumot.

0: eterno e morto. Amen.
1: Col mondo sulla solgana e regge la sua forma. Scevigna chiesa, schienza di sbaglio di mindenchi, con mechta era sin haso. Ma il mondo non è il tecco, c'è chi ha so così, ma chi va a tono stessi a così, meg nem kóstolja az ő vacsorámat. Ez az a fő ige, amivel a Jóisten ezt az alapítványt elindította az útját. 20 évvel ezelőtt. Menjetek el a sövényekhez, a útszélekre, és kényszerítsetek be mindenkit, hogy megtegyen az én házam.
2: Mi az, amit ön megtanult az édesapjától, vagy amit igazából úgy az egész életére útra való ulatta?
3: Talán az egyik legfontosabb dolog az, hogy ő nagyon szerette a Jóistent. Ő képmutatás nélkül való módon nagyon. Az azt jelenti, hogy amit neki a Jóisten mondott, az Úr mondott, azt ő komolyan is vette. Az, hogy itt lesz ébredés Romániában, mert mi Magyarországon lakunk, hát mi magyarországi emberek vagyunk, ezt 20 éves koromban ő elmondta, hogy ő lát el. A hegyek fölött megy egy szuperszonikus vonat, fiam. Azt látom, de kristálytisztán látom, így mikor imádkozott, közben látta. És azt mondja a lélek, hogy ez az ébredés vonata. És ott ülsz rajta. 40 évvel ezelőtt mondta. Így szeretni a Jóistent, így beszélgetni vele, így meghallani azt, hogy ő mit akarna. Persze volt, amikor nem sikerült neki sem dolog az életében, akkor meg tudott bűnbánatot tartani. Szóval ez a másik nagyon fontos dolog, ha valamit elrontok, akkor tudjam belátni, és tudjak érte bocsánatot kérni. Szóval, ha apámból, hogy mi a legfontosabb, ez a két dolog. Kommunikáció Istennel, és a szükséges tudjak megalázkodni, bűnbánatot tartani. Ez a két dolog a legfontosabb. Azon kívül, hogy szerető szívemben van.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért.
1: Maradjanak velünk, hiszen nem sokára a lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
2: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

Mi nagyobb klubra vezeti NOSZ, de Kákmori Bógyi jelenleg, a Kákmori Bógyi csomóke kodók, igen zúrá lesz, készülni az pekat a CD, az a fejeszám állítani, az kadere ungrikone, roménke, tájlega a zsenge, elsősorban katék fejeszám jándó ungró, te terjeszkedni az, amennyiben Dela Modell Pásebak. Nagyon fejeszám, távlaszám meg a szavó lehetőség, távlaszám a szavomanus, kon vazdela szvorba, tehát de lesz a lehetőség, te ingrászkod a bútya a klubúra. Te a téket, te zsanavasz, a máli cinénca, a máli savorénca. Kodók egy kateravile, vagy konszaszent gopapu, vagy szertúbú román ezt vorbin, vagy pelengi kultúra, te polásodrom, te saszkod a le savorén. Kiszár penelpe, meg a dogindi, kana a klubó mexi, ki várik a na, ami penaszakán klubó, várik a na románó teleposzasz. Nakang andekadiluma felasam klubo kato sha vasketane akang na yabo nasa ko beshela izereske andel telepura ke kote ke sha vasketane pa sha yak jila benas vorbinas especializina se kavle se jana se kavle ki problem bilen ki dos akang ka vachilo monosh raikano trayo kavle rom te train periko do ke chijen rom te bristel va te bristel vale kasa hoy hoy kathara vilas pe muririk na yom fa asma ande muro, ande muri compania, te ando ungro sartorjolo, ungro, te mange mandar casave, buccia so, so genav, vi mette giuti, che man fai te giuti, ma, che ando codoke, che la vi muri buci, che manuscenza fuoco la cosina. Te, te si casava manuscia, consulina la camura vorbi, me mangav codoke lendar, casi igieni per codoke, hoy ande clubo, genav te giutinav. Vagyan de kultúra, vagyan de muzikate, vagyan de variszoste, sasa ékszik kodóke, ant pemande, saj azukáren, taj saj számítin. Keve kodóman uszim, kasz fáj nagyon te zsuti.

0: Čavale.
1: Mi ando sono kobešav. Buti keras. Makan kando studio vasamle. Kate kando görüş. Keras buti. Tai anda katala butia. Nagyon nagy szárav lenge, tehát fejászmakan a szakmai tanácsadásként vi obódi gusztikat hallasz majd annak idején, tehát vi fejmate, sunáv lesz ke vorbi, tehát me kadala vorba sa nagyon nagy szároztuk e kodóke, tehát kajroden, tehát denne manus lehetőség op e kodóke, hogy te saj vorbi o manuski.

Dungriko rádió voszasz perománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márca kótaj zsólyakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásen

0: Bloom.
1: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Duna Zerte.
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
3: Jó napot kívánok! A román zene világába hívja önöket a Nemzetiségek zenéje című adás. Román popdalokat hallhatnak Andra előadásában.

Alexandra Irina Mihály művész nevén Andra Erdély szívében aranyos gyéresen született. Nagyon fiatalon kezdett énekelni, 7 évesen szerepelt először színpadon a helyi kultúrházban. Egy Whitney Houston dalt adott elő, és már akkor igazi rajongó tábora volt. 14 évesen adta ki első lemezét, melyen 10 dal hallható. A lemez címe Andra nagy sikert aratott, 2 dal is elnyerte az év slágere címet.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: ...2003-ban Andra lett az év legjobb hangja Romániában. Ugyanebben az évben Andra új lemezzel jelent meg a zenei piacon. Vreau sărutariata, Csókodat kérem címmel. Check it out, check it out.

2008-ban Andrának megjelent az 5. albuma, Drágosztja Rmune, a szerelem örök címmel. Andrá nagyrészt angolul énekel. A lemez legszebb dala a címadó dal, a szerelem örök.

2009-ben újabb lemez látott napvilágot, Szeress ma, szeress holnap címmel, melyben Andra hozza a megszokott formáját, az album nagy sikernek örvendett.

A Nemzetiségek zenéje című műsor a végéhez közeledik. Ma a román poppénekesnő Andra dalaiból válogattunk. A Nemzetiségek zenéje című műsort meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket Bauer Ádám.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.